Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tenger alatt.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

is an announcement. Please refrain from not smoking.

ちらは東京 FM、 私赤字。

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Now, here comes the music.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. You're listening to Super DJ Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: ott a helyed.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

A legjobbak, a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Love to hate me, I love that you hate me greatly.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio. Dala. Yeah. Dutch.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked
1: zenélünk. Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: Párnánk puha, ágyunk köle lányán ringott.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: You're listening to Super DJ Radio!
0: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi. És csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubeti.

Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu.

június 30. Kedd. Pontos idő délmúlt 17 perccel. Ez itt a Super DJ. Én pedig Kőszegi Gabi vagyok. Jöttem egy kicsit az Auto DJ-t leváltani. És ebben a nagy melegbe hoztam nektek egy kis hűsítő dallamokat. Egy órán keresztül. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Szeretnétek üzenni, vagy nekem bírni, megtehetitek. Mindenkinek jó fülelést kívánok ebbe az elvgyórába. Ami pedig a zeneit illeti, itt volt velünk Mallorca. A Mallorca és a Loft. Ez már pedig a Bailando. Amit mondtam, igazi hűsítő nyári zenék.

és közben nézzük meg a Fivert, ami magyaros imink volt az első, aki írt nekem a 36-70-45-95-995-re. Hey hombre, bien di amigo. Hello amigo.

van velünk DJ Balu. Sziasztok, kellemes szép napot kívánok mindenkinek és jó munkát. Vigyázzatok magatokra. Üdv Ari Bálint, azaz DJ Baluka. A Toyota M5-ből, mégpedig a fényező műhelyből. Jó munkát neked is, és persze jó fülelést.

következő szuperek, ha már nyár van. Én csak annyit mondanék nektek, the summer is magic. A Playa Heat. Igazi klasszika 90-esből.

Tényleg egy újabb fül előtt, itt van velünk Geringer Norbink is, aki adja tényleg nekem jó ide nagy zene, Jusszat Berki érsek halva jelen van. Szép napot neked és minden hallgatónak. Szia Norbikám, üdvözöllek téged is, és szép napot nektek.

van egy újabb üzenet. Geringer Norbink azt írja nekem, jönnek ám a nagy muzsikák, betaláltál rendesen. Hát Norbikám, mondjuk egy ilyennel nem lehet bakot lőni. Captain Hollywood és az Over and Over.

rögtön egy újabb fülelő, itt van Dreamer kollégánk is, aki adjuk érekem jó ebbit, ez szól a nóta, hűvös délután. Szia, kedves Dreamer! Jó étvágyat az ebédhez, és persze hűvös délután neked is.

folytatásba pedig ismét 1993 egy igazi Eurodance-es, mondatni azt, hogy csillag. Ez nem más, mint Max és a Getaway. Dolog érdekessége, hogy anno 13 országban top 10 németországi aranylemez. És persze hol máshol, mint itt nálunk a Super DJ-n pörög még mindig.

Örömmel látom itt a Viberünket. Geringer Norbi küldött egy képet. Jobban megy a festés ilyen muzsikára. Jélen a GBL. Jó munkát kívánok akkor, Norbi. Már csak ütemre ott az esett vonásokat.

kérem szépen, a folytatásban pedig az olaszok. 1995-öt írunk. Korona elhozta a Baby Babyt. 95 ugyanaz az év, amikor debütáltak a Rhythm of the Night-tal is.

szépen német Eurodance csapat. A Coco Jumbo-nak a megalkotója, meg az énekese. Mr. President 1994-ből.

Ebbe szuperek a folytatásban szintén 1993, mégpedig április. Ez a track pedig az egyik kollégánkról szól, Mr. Vane-ről. Persze a Culture Beat előadásába. A German pop csapat. Tudtak valamit ezek a germanek, ugye?

a szuperek, ismét egy kis folytatás. Itt volt velünk Intermission és a Six Days. Ez már viszont Mr. President, I Follow the Sun, 95-ből, szintén Germany.

köszöntenék egy újabb Viberest. Itt van velünk Gedeon néni, azaz Bacskási Szilvi oroszlányból. Aki annyit ír, szia Gábor, de jó, hogy jöttél, veled a munka is jobban ment ebbe a tök hőségbe. Imádom, zenét játszol. Kedves Szilvikém, üdvözöllek. Valamint Juhász Istvánt is üdvözöl téged.

turn while the dreams of reality starts to burn. I see a vision of a prophet dressed. Kedves szuperek, a folytatásban 1994. Mi meglepő, szintén maradunk még a németeknél. Igazi German Eurodance. In the middle of the night. Magic Affair. Valamint egy üzenet Geringer Norbitól is. Atya úristen, hú de élem ezeket a zenéket, hatalmas pacsi. Kedves Norbikám, neked is, és örülök, hogy bejön ez a mai. Valamint Pacskási Szilvi is üzent, hogy hatalmas pacsi az Istinek.

Kedves szuperek, ismét folytatás, 1994. Kivételesen nem Germany. Primatic és a Successes.

Kedves szuperek, ha nem bánjátok, egy kicsit még maradok, elkaptam én is a ritmust. Eurodance után megyünk egy kis dance korszakba át. Bring the noise. Azon belül is maradunk szintén így a 90-es évek végén, meg a 2000-es évek elején. Feel the noise. Ez a dal például 98-ból való. Szerintem nem nehéz kitalálni, kik ők. Brooklyn Bounce. És ez a Contact. Az egyik kedvencem, megjegyzem.

évre szuperek, ismét újabban szemem a Viberen. Geringer Norbi azt írta nekem, el ne tűnj, nagy kedvenceket játszol. Köszi Norbikám. Valami dreamerünk is írt, jól van, úgy ötig maradhat ez a ritmus. Kedves kollega, ha nem is ötig, de egy darabig még itt vagyok veletek. És köszönteném Bazsit is Debrecenből, aki annyit ír nekem, szép délután, szuperek, szia, Music Man! Meló volt, most értem haza. Szia Bazsikám, légy üdvözölve! Ami pedig itt a zenei színpadunkat illeti. No Man's Land és a 7 Second, ez pedig már a Reset és a You Got The Key.

No hát, kedves szuperek, akkor ismét újabb itt a folytatás. Brooklyn Bounce, The Music Got Me. Előtte pedig itt volt Disco Nation és a Boom The Sound. Valamint a szemem a Viberen. Köszönteném Kollár Gabit, azaz Duszámat. Figyelj, azt írja nekem, hello Simon, szebb napot kívánok neked. És mindenkinek, aki itt van a szuperen, jelenleg a 11. kerületből Csabi kollégámmal. A kedves Gabesz, én a Kőszegi Gabi vagyok, nem a Simon, de hello neked is. Valamint itt van Rita, aki azt írja, szeretnék kérni egy zenét. Az MC haver és a teknőtől a Shay Ribizli piros biciklit. Majd mindjárt keresem. Szia Rita, hatalmas pacsi házének is. Valamint Macskási Szilvink annyit mond, maradj, még hazafutok. Hát Szilvike, még egy darabig itt leszek. Egészkor meg abba hagyjuk, aztán búcsúzok tőletek majd 2 órakor. Addig van 23 perc.

Yo, check out the vibe, we're the Mover Generation. People get ready to rock the nation. Yo, check out the vibe, we're the Mover Generation. People get ready to rock the nation. Peter Weinberger, itt van velünk Geringer Norbi Üzie. Aki annyit ír nekem, nem lehetne, hogy háromig maradj, addig melózom. Nagyszerű muzsikákat hoztál. Kedves Norbikám, köszönöm az Üzit. Sajnán nem tudok addig maradni. 18 perc, aztán ne búcsúzok tőletek. Aztán itt van Bazsim üzenete, aki annyit ír, elkaptad. Köszi Bazsikám, igyekeztem. És megérkezett az én pék barátom is, Juhász Isti, a Platán pék. A fénytív, szia barátom, sziasztok, szuperek! Küldenék mindenkinek egy jó számot és sok-sok jeget, ti pedig küldjetek cserébe viszkit. Szia Istikém! Ami pedig a jó zenéket illeti, itt van velünk a Move Mania!

Seven ismét a Viberen. Ritán küldött nekem egy képet. Hungary-s idő szerint 1 óra 43, 33,6 fok. Ez bent a lakásban. Megmondom őszintén, néha irigykedem.

Fából ez az, ami kell. Istikém, hétköznap se pihenünk. Üdvözölném Kokó Kovács Lászlónkat is. Halló, halló, szuper a buli. Akkor kezdjük meg a frissítővel a szabadnapot. Végre letelt a 24-es meló, és nem klímás helyen. Szia, Lacikám, amint látom itt a képet. Van itt mindenféle földi jó. A Jimmy, a Bucky. Na meg a Jack. Kedves egészségedre. Jó ászisti barátom, meg annyit ír. Szilvinél télen biztos piros hó esik, gondolom. Ez se gyenge.

És ahogy Kovács Kokolacin írja, na meg a Mojito, jó sok jéggel. Kedves Lacikám, ami azt illeti, ez a Mojitónak az időszaka. Főleg ebben a 38-40 fokos melegbe, jó sok jéggel megburítva, a nyami-nyami ital.

Jétek meg, hogy ebben a trackkel elbúcsúzom tőletek. DJ Antone és a Show Me Love. Szeretném megköszönni az elmúlt két óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény jóbagam, Kőszegi Gabit hallhattátok. Aki eddig még nem hallott, tudjátok, én vagyok az éjszakai bagoly itt a Szuperen. Általában én este 10 óra után vagyok felelhető. A mai nap csak ilyen különlegesség volt. Ugyanis megkezdődik nekem is a két hetes szabadság. Aztán most van egy kis idő tényleg így zenélni délelőtt is. Aki a melóban van, annak hatalmas kitartást kívánok. Ne feledjétek, ma este itt lesz veletek Zsolti. Ki lesz még élő adás. És a legfontosabb, amire biztatlak benneteket, tessék hidratálni. Főleg, hogyha az a hidratáló ital ilyen 50 plusz fokos. További szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: 16 óra van.
1: Would you rather?
2: I'm hungry.

No sé, sabina que nakiana va a ser útil, utan kimano. Ez ott a most 16-tólak olyan kezdem, hogy itt van, pedig a Boriszkát halljátok, remélem mindenki túlélte már eddig a hőséget, ugye most még csúcsra járatjuk a streamon, de lehülés. Pedig kellemes zenékkel, remélem picikét segített, és jobban elviselni. Midian B. Jones, Justin Bieber-rel a kinyitó dalban. Ezek kívánok mindenkinek fantasztikus napot, és persze szép kedd délután, jó keddet mindenki.

kemények voltak, hogy ilyeneket meg tudtak oldani, mind a kaszálás ilyenkor. Akkor is voltak melegek, mivel talán nem ilyen típusúak, de... Aki most kaszál, annak nagyon nagy respektje.

Végek Civi úr pedig, hogy látom, éppen csapatot épít. Úgy néz ki, hogy egy nagyon gyönyörűséges valami tavon, vagy hasonló helyen éppen valamiféle úszó tevékenységet folytató eszközzel fordítóval. Sziasztok, sziasztok, kedves Civi és kedves többiek! Ez az úszó mellény engem emlékeztet, kedves Tibor, a B-vacsra. Te leszel Biák Hasselhoff. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire fikázzák a Hasselhoffot. Aki a gyerekek, amikor valaki először meglátta mondjuk Elek Elena Eleniákot lassítva, mondjuk úgy a cickóügyben sétáló mellekkel, és akkor én nem akarom a többi sorolni, szerintem azért nem voltak rosszak azok a Hasselhoffos filmek. Tiboroniknak pedig kellemes jó csapat építőt kívánok, Katy Perry a folytatásban, Lina Dahl, ez a Thunder Arrows.

0: intézkedések azt írja nekem, azt mondja, hogy igen, ilyen időbe szoktam gazolni a kertbe. Hát, tényleg ennyire egyébként ilyen párás hőség az elmúlt 80-90 éve talán nem volt, tehát nem mi lettünk gyengébbek. Az idő erre sokkal keményebb lett, mert tény és való, hogy nagyanyám domnak föl fel a 35 fokba kapát, érted? Attól elfáradtam, hogy néztem. De nem kell hősködni, gyerekek, mert a gutaütés az gutaütés szárnyi. Inkább hallgassátok a Super DJ-t.
1: Super DJ Rádió. Útközben is feled vagy.

játékot elleni poénkodással. Vízcsapadék. Móka zuhatag. Alliterálok rendesen, ugye? Na. Hagy gyakorlaton az őrmester azt a parancsot adja, hogy mindenki ássa be magát. A kiskatona neki el és marha mély gödöt ás. Te túlságosan mély ez a gödör, mondja ellenőrzés nézben az őrmester, abból nem látod majd az ellenséget. Ez mondja neki a katona, hát nem is vagyok rájuk kíváncsi. Na, értelmező szótár, férfiakhoz ilyet is kaptam, lakonikusan állunk a dologhoz, mert ugye férfiak válogatja. Horgászni megyek, mit jelent? Megyek tök részegre, iszom magam, aztán ülök a folyóparton, miközben a halak azt csinálnak, amit akarnak, mert ez tényleg én vagyok. Életem egyszer mentem Gyurikával horgászni, arra emlékszem, hogy volt valami bot, meg hogy menjünk haza, és eltelt a kettő között egy nap. Azt mondja, férfi dolog, ugye szoktuk mondani, férfi emberek, semmilyen racionális magyarázatot nem tudok a dologra, és neked sincs esélyed arra, hogy felfognám. Ez valójában úgy van, hogy már annyiszor elmagyaráztam, és még egyszer nem akarom elmagyarázni. Most de csináljuk azt, hogy én ezt elmondom, és akkor mondom hozzá az én kommentáromat, jó? De ez volt a férfi dologra. Tehát segíthetek vacsorát készíteni? A szeretkezünk a konyha asztalon? Aha, a persze drágám és igen szívem, nem jelent semmit, betanulunk szövegek. Az én kommentárom szerint, hogy segíthetek vacsorát készíteni, azt jelenti, hogy nem vagyok útba. Hogy szeretkezünk a konyha asztalon, hát maradjunk annyi, hogy nem minden áron ez a dolog. Az aha meg a persze drágám nálam az általában egy ilyen felhangon szokott társulni, na persze drágám, igen szívem, az nálam mindig veszélyes, amikor én ezt mondom, akkor ott már valami baj van. Na, amikor azt mondja a férfi, hogy túl bonyolult lenne elmagyarázni, az fogalmam sincs valahogy a francba működik. Valójában az van, hogy tényleg azért bonyolult elmagyarázni, mert belekérdeztek, kedves hölgyek, vagy teljesen más témára elvesztek, és ezért aztán tényleg bonyolultá válik még az egyszerű is. A lazíts kicsit túl sokat dolgozol, ha ezt mondja a férfi, most én nem hallom a meccset a tévében a Porszívótól, hát nálam, hogyha ilyen van, mert nálam mindenki néz meccset, én azt szoktam mondani, hogy halkítsd le a Porszívót, mert nem hallom a meccset, nem merre beszélek. Azt mondja, ez érdekes drágám, mi, még mindig beszélsz, ez azt jelenti, nem, ez nálam az érdekes dolog, ez azt jelenti, hogy tényleg érdekes. Ha nem érdekes, akkor megmondom, hogy ez nem az én dolgom, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Na, hogy tudom, milyen rossz a memóriám, ha azt mondják a férfiak, akkor az emlékszem az első barátnőm címére összes eddigi autó rendszerre, de elfeledkeztem a születésnapodról. Emlékszem az első barátnőm címére, nem. Valami derengő emlékeim voltak, hogy ki volt, az nagyon nehéz behatározni, az első csók, az első barátnő. Valahol felettünk le utcában lakott Adjendra utca, fogalmam sincs, a nevét nagyjából tudom. Az eddigi autóm összes rendszámára kizárt, semmilyen rendszámot nem tudok megjegyezni a mai napig sem, nem csak az enyémet, másét sem, sőt, típusokkal is bajban vagyok. Én vagyok az, hogy tényleg hagytam már plázába úgy autót, hogy nem emlékeztem, melyik szinte parkoltam le vele, úgyhogy az ilyen, hogy elfelejtkedek a születésnapodról, ezek azért nem történik meg, ez most nagyon nagy őszinte vallomás, mert van a Google naptár. Az jelzi, mert egyébként tényleg elfelejteni, az enyémet is egyébként el tudom felejteni, ha nem köszöntenétek föl, kimenne a fejemből, nem mint az állat. Na, de egyszer csak eszembe jutottál és megvettem ezeket a rózsákat, ez azt jelenti állítólag, hogy Istenem mekkora dudái voltak a virágáros lánynak. Na most nálunk a virágáros lány, az egy 60 éves néni, ő dudáira már én szerintem csak a fényre kíváncsi, ha egyáltalán. Viszont aranyos néni Rammsteint hallgat tényleg 60 évesen, viszont ha én valakinek a melléjére kíváncsi vagyok, akkor nem veszek azért elterülő szándékkal a virágot, hanem megnézem a készletet, szokták mondani. Na, szóval hallottam, ugye ez a fogalmam sincs valami, mit mondtál, de remélem elég hiteles voltam ahhoz, hogy a következő három napban békén hagy. Nálam ez úgy szokott lenni, hogyha a másik helységből szól hozzám a hölgyi, és nem értem, amit mond, akkor azt szoktam le neki válaszolni, ha bal is nekem is érdekel, és visszakérdez, és akkor azt mondom, na látod, ennyire hallom én innen, mint te onnan. És akkor ez így bont elég. A pontosan tudom, hol vagyunk, senki sem fog élve látni minket többé, de ezt pedig határozottan cápolom, mert általában a cégnél is a hölgyeknek én navigálok. Egyrészt borzasztó lusta vagyok ahhoz, hogy én mindent 5-6-szor megkeresek és ránézek, ezért aztán tökére fejlesztettem azt a navigációs rendszert, amit használunk, és méterre pontosan oda találok bárhol, bármikor, hogy ő szeretnek engem vízpárernek használni. Úgyhogy én szerint egy ilyen férfi csillag vagyok, ami azt jelenti a csillagot, hogy én vagyok talán az a kivétel ebből a szempontból. Na, Bajla Morena folytatásban, Zuhero érkezik!

Megbeszámunk természetesen 0-75-95-95-95-ös. Mobiltelefonszám pedig Boriszkát hívni, zenélni, muzsikálni, hangosítani, vagy esetleg lapozalomba tevékenykedni 0-32-19-98-07. De muszáj maradnom, illetve a tegnapi dolgot egy picikét tovább szeretném mondani, mert hát mostanában úgy tűnik, hogy érdek a józanésznek a elnyéka egy kezdet picit egy-két felelős vezető embernél. Mondjuk úgy, hogy hát nem vetül úgy, ahogy kellene, de egyébként a legdurvább az, hogy tényleg azt gondolja az ember, hogy minden embernek azért van egy ilyen, pláne vezetőnek egy alapvető logikai érzéke, és hogyha mond valamit azért, hogy csak dereng neki, hogy hát talán ez nem biztos, hogy jó ötlet, aztán mégsem úgy tűnik, hogy ez így mindig így van, úgyhogy eleve mondom a saját vélemény, ugye, természetesen nem a rádiói, nem a kollégáké, az enyém. Szóval is van, én elnéztem itt a pró és kontra véleményeket, hogy ugye mondta az egyik, tegnap írta nekem, hogy addig járatom a klímát, amíg a kormány belebukik, vagy azt mondja, hogy mit kell aggódni a Duna élővilága miatt, majd tudják, hogy mit kell csinálni ott fönt. És érdekes módon kevesekben merül fel egyébként, hogy az első egyébként éppen olyan ostoba és beszűkült vélemény, mint a második egymás kiegészítője. Ugye, hát nyilván, hogyha van valami vezető, aki a Shell-nél vezér, akkor hát szimbolikusan legalábbis előkelő helyen ülhetne a vádlottak padján, a majd a földi bioszféra legyilkolását tárgyalják a Tau-Cetiről érkező csápos idegenek. Véletlenül sem a lakossági fogyasztást nagyságrendekkel felülmúló ipari fogyasztást igyekeznek ugye mérsékelni, vagy esetleg a parlament vagy a pasaréti villág klímafogyasztását csökkent, hogy az nem, hanem mit csinál? Mari nénit baszogatja, aki meglocsolna az ablakába kornyozó öt cserép puskát lit. Ugye ezekben a Mari nénikben pedig már nincsen semmi belátás, nem értik, hogy a profit az első, a második, a harmadik a prioritási listán, utána jönnek meg az elitek, hogy a muskátlia, meg a Dunában megporodó keszegek valahol a sor végén kullognak, mármint hogyha egyáltalán. Ugye van, amikor beszéltünk a világvége biznisz három fő aspektusáról, ugye én a világvége függés fogyasztója vagyok tényleg, most itt a tikasztó melegben a második aspektus jutott eszembe, az a világvége relativizálás, úgyhogy hogy is mondjam, az állat, növényvilág, természet, a környezet nem kormány vagy ellenzék függő, különösen, hogy a természet és az ember kizsákmányolásában nincs közöttük semmi, de semmi különbség maximum a csomagolásban. Úgyhogy a világvége relativizálása, mit is lehetne mondani, különböző forgatókönyveket találtak ki, megakadályozás, túlélési stratégiát, viszonylag tehetős társadalmak, viszonylag tehetős rétegeinek van esélye ugye esetlegesen túlélni. Úgyhogy, ha egyszer beindul ugye, mint világvége vidis, akkor önfenntartó, sőt én emelem ideológiaiként sokszorozza meg ugye saját magát, és rituális jelképes kényezem áldozatokért cserébe önfelmentést egyfajta fensőségtudatot kínál. Ugye onnan mondják meg, úgy szokták ezt mondani, hogy posztindustriális társadalmak fogyasztói, tehát ők mondják neked, hogy te kapcsolod ki a klímát, te ne fürödjél este, te ne menj el az SBO-ra este, hogyha nincs a fejed a hónodat legalább, mert ők majd jobban fogják tudni. Ez a világvég áraszik ki sokszínű, de már ányadtabb újrapapír csomagolásának színei inkább visszafogottak, úgyhogy a végfogyasztótól többet elvár, mint az előző. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen megkérnék mindenféle ilyen politikust, meg vezetőt, meg klímarettegőt, hogy ne a Mari nénit, ne minket cseszegessetek, hogy ha nagyon-nagyon melegünk van, nem döglünk meg, igen, klímát vettünk félmillióért, bekapcsoljuk, mennék, fizetjük a hitelét, igen, a medencébe a gyerek úszni akar, föl fogod neki tölteni, akkor is, hogyha a másiknak nem tetszik, mert törvényesen van rá jogod, a füvet meg fogod bocsolni a gyeptéglát, millióért vetted, nem fogod hagyni kidöbleni, mert a barom kitalálta, hanem azoknak a nagyfogyasztóknak kell valamilyen önmérséketet kitalálniuk, a technológiai váltást, akik miatt ilyen helyzetben ebből probléma van. Ha nincs elég áramunk, nem áruljuk másik országnak a villanytöcsén, hanem megtartjuk magunknak, és abból próbálunk gazdálkodni, fejlesztünk, különböző szakembereket teszünk oda. Nem oldalfüggő, mert megdöglünk mind. Amikor jön a világ vége, nem lesz a Tesco előtt parkoló, mind meghalunk gyerekek. Tehát fölösleges ezekbe a szegény kisembert állandóan cöcögtetni, higgyétek el nekem, hogy ez akkor fog normálisan működni, hogy onnan, ahonnan nagyon sok fogy, onnan kell visszavenni, minket pedig meghagyni a normális életterünkbe, hiszen ezért dolgozunk, ezért csináljuk az életünket, és a jó fejkedést ne öntől akarják megmutatni, majd

hogy durva, hogy azt írja, idősed a jel is, hogy tatamányán dörgés hallatszik, de hogy itt egy feldon nincs az égen, miből dörög, nem tudom, 39 fok van, azt látom. Ugye a hőség még mindig harmadfok jelen pillanatban, és hogy tovább tombol a hőség, lengeruhan azt, hogy meg maradjon kedden is, rajtunk egész nap. Hát számottevő csapadék állítólagosan nem várható, általában gyenge mérséket van, a légmozgás délután 39 fok között alakul a hőmérséklet. Erősen látszik egyébként a hőtérképen a történet. Na, viszont viharok vetnek véget az elviselhetetlen hőségnek, ez a talán jó hír. Szerintem ugyanis egy hidegfront hatására az ország nagy részén még ugyan nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakul a hőcsúcsérték, de aztán kezd majd szűnni, akkor a reggeli órákra azért még mindig csak 18 és 26 köré lesz majd a hőfok minimuma. Csütörtökön viszont nyugaton már azért jönnek a hűvösebbek, sok lesz az élénk erős, helyenként viharos észak-észak-nyugati szél, hajnalra már 20 fok alá csökken a hőmérséket, minőségkörülődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 31 fok között érteket érhetünk. Ezt most érezni fogjuk egy picit a nagyon meleg miatt, egyébként nem rosszak ezek. Pénteken napos, gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futó záporok, helyenként keleten, észak-keleten zivatarok. Kora reggel 13-19, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Na mit mondanak a dokik? Hát kérem szépen, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét megterheli a meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet bizony. A kánikulában az egészséges szervezet is könnyebben kimerülhet, általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Az UV-sugárzás 16 óráig, mert ez még mindig nagyon erős, de addig legalábbis extrém, mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, figyeljünk oda megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Közlekedési meteorológia, azt írják nekünk, a záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lomolhatnak majd át, és viszonyok, hát egyelőre ez még nem látszik, hogy releváns. A napos időben azért legyen nálunk napszemüveg, a hőségben tompultak, reflexeink, vágyattabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, valamint megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőben, balesetmentes közlekedés, pollenjelentés, pázsitfőpérék, lórom, útifő, sanálférék közepesen vannak a levegőben, házszelítgesztenye és hitamelünk, a gombák kifejezetten magas koncentrációban vannak, úgyhogy mindenképpen védekezzünk ellenük. A balcsinál is jó az idő, bizony a hőzivatarokat erős viharos széllökések, illetve jégeső is kísérheti egy-egy már megtörténet, délután 37-39 fokkal alakul a hőmérséklet, vigyázzunk a bőrünkre, a víz 30 fokos, meg is sokkal jó volt, egyelőre tart a nyár.

Kérem, velem hallgatok, szóval nincs rádió, hogy világ című ide nekem, hogy a nocsakbár, milyen jó név, nocsakbár. Nekem egyébként, ha lesz egyszer egy saját kocsnám, az lesz a neve, hogy kannabisztró. Hát, milyen jó, nem? Házigornak és kellemes szétapot kívánok, hogy a hallgatóknak kérem, hogy a bárányok is hallgatnak. Mivel is füldenek a kisbárányok a barikádban, ne! Hogyha bárányok a barikádban fürödnek, kedves házi, vagy fürdenek, vagy jobban tetszik, akkor mibe száradnak meg, hogyha fáznak? Nézzük, megszállítja őket, hogy juhé! Magyar kisasszonynak is kedik csókolom, jó napot kívánok, kellemes minden, és köszönöm szépen! Van, de szól ide nekem, hogy itt van a hegesztő és csorbásról, szabad, szabad, szabad, úgy, hogy délután vagy nem volt, tehát délután hiányoltalak. Abban a műszintén, Bandesz úr, hogy a másik munkám, amit most csinálok, azért jó éjszaka csinálni, és azért alszom inkább délelőtt, mert éjszaka lehet a három nagy ipari klímát bedörrenteni és úgy dolgozni, és akkor olyan kellemes 18 fokos a hőmérséket az óriási nagycsarnokban, úgyhogy én éppen ezért kihasználom ezt a lehetőséget, és itt most a hétfő, kett, szerda, csütörtök éjszaka az ott fog tölteni, és délelőtt pedig igyekszek aludni, aztán amikor megévedek, akkor jövök nektek kicsit muzsikálni. Csillagos tudja nekem, hogy nálad is szarakodnak a radiátorok, csak nálam nincs hűt, és különben gratulálok az előbb ezt a futtatásod a klímáról, vízről. Köszönöm szépen! Bevallom őszintén, nekem külső fűtésem van ilyenkor. Eredeti napelem. Hát nem radiátor, egy pöty van, de nagyon jó fej vagyok, az egész világot azzal sütöttem, de igazad van. Köszönöm szépen, örülök, hogy egyetérted. Az az eszembe egyébként, hogy a mi lelkiismeretünkre próbálnak hatni ezek az öltönyös emberek, nökkendős hangpalaknak szoktam hívni őket. Valószínűleg azért, mert nekik nincs.

közlekedési információ 16 óra 40 perces frissítéssel. Neveszem belkerületén a Mikepécsi úton 40-es főút 4-es kilométerénél kettő személygépjármű összeütközött. A város központ felé egy sávot már lezártak emiatt. Máté Szalka belterületén a 49-es főúton egy vacsúti baleset az érkezett mentőhelikopter szállt le. A 19-es kilométernél az útra emiatt ugye teljes útzervezetékbe kerülni a település önkormányzati útjain lehet. A Nézer 41-es főúton Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három személygépjármű összeütközött. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útazárás mellett váltakozó irányban halad. Azt mondja, a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan tessetek figyelni arra, hogy hosszabb útra vigyetek magatokkal elegendő üzemanyagot, mármint kocsival, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, vagy nedves töllőkendő, a kialakulna tollódás vagy teljes útzár, ha valami betegségről tudtok magatoknak, legyen elegendő gyógyszer, és ha hosszabb megállásra kényszerültök, ezt tartsátok figyelemben, sőt az 52-es főúton különszállás és sor között főszakaszon dolgoznak útépítők, az milyen kemény ilyenkor. Naközben a félpályás lezárások és erős forgalom miatt mindkét irányba tollódás, készüljetek, vigyázzatok nagyon-nagyon a hőségben, a dolgozókra és magatokra, szépen a kerekvilágra, Boriszkára, mindenkire, mert hallgatvárnak mindenki, meg persze oda is, ahova elindult.

fantasztikus törzskosmát hoztunk nektek a mai kosmológiában. Puskatomi jó voltámból tudom lemutatni Pécsen, a Király utcában található Ilonából betérő. Ez a neve, esküszöm nektek gyerekek. A helynek a neve, még egyszer elmondom, Ilonából betérő. A 2026-os Fishing on Orfi előtt a 0. napon Pécset kosmatúráztunk, kérde Tomi, hadd szokja a szervezetünk ugye a lébőt kúrát, hihi. Ez volt az első állomás, és miért van mutatás itt a névadás alkímiája, az egykori Ilona borozó, majd betérő söröző utódja, ez szerint hívja minden vendég úgy, hát ahogy akarja. Ami fontos, holmi tisztasági festés, netán felújítás, ne okozom zavar senkiben, ez régi hely. Egy biztos font a változó világban, bár az akció munkás menü, ugye munkás menü borsod és zsíros kenyér tüske most kihagytuk, a lelkünk így is függat, hiszen ez nem csak egy sima belvárosi kocsma, hanem a pécsi eklektika és a polgári szürrealizmus sörösszagú múzeuma, időutazás a 90-es évekbeli szülinapra, a történelmi voltívek a ledfényes pót, sárga almazölt fal, plüss kanapé, tornyos tükrök, műanyag lambéria, leharcolt csocsóasztal, színes lupi hegyek, italmárkák, plakátjai, mind olyan vizuális inget keltenek, amitől rögtön megjön az ember kedve a masszív íráshoz, de pont ettől a kaotikus őszinte zűrzavartól lesz szerethető a hely, akinek meg nem tetszik, hát a Király utca folytatása nem csak az igényesen kialakított helyektől lehet tovább elni, és bizony vissza se tartanak. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó pofa, egyébként tök vicces hely. Én amikor voltam, akkor még Ilona borozónak hívták ezt a helyet, hát tényleg semmi nem változott, viszont ki van festve, azért nem annyira vészesen néz ki, de tényleg csak a hardcore kocsma őrülteknek, mint én is, azoknak tudom ajánlani. Ne felejtsétek el megmetogatni, Ilonából betérő Pécs Király utca, ne felejtsétek el azt sem, amit én szóval szoktam, hogy fogyasztatok ma is. Hogyan? Na, hogyan? Hát felelősséggel.

A paragvajaknak milyen jó a német kiejtésük. Azért hogy kiejtették a VB-n a németeket, mi? Szerencsétlen hollandok is kiestek, és kiestek a japánok, akik nagyon sajnálom. A németek, én egyetlen nem haragszom, hogy kiestek. Olyan pökhendi nyilatkozat, cunamit, amit ezek itt toltak a VB-ről, már úgy megnyerték, hogy még nem is játszottak. Hát látszik, mennyire sikerült, úgyhogy... Elnézést kívánok minden Németország szurkolótól, de... Én szerintem ez itt teljesen jól történt, ahogy történt. Na, kaptok a bedrebőt, azt mondja a Boriszkóp.

Jó, hogy abból a pontot veszünk egyébként, hogy a németeket nem kell sajnálni. Hollandok nagyon-nagyon rosszul teljesítettek, a japánokat én is sajnálom. Tudnak azok a japánok, de majd legközelebb. Köszönöm szépen, kedves Marzsina, ki nekem milyen jó, hogy ilyen nagy menekben is műsort készítetek nekünk. De valami őszintén, hogy nagyon álszerénység lenne most így lenne döngető nagy menekben. De valami őszintén, nálam 22 fokos kellemesen klimatizált van. Nem csak magam miatt egyébként, hanem a berendezések sem szeretik a meleget, úgyhogy én kényelemből készítek műsorra. Természetesen itt is vannak kollégák, akik a meleggel is megküzdenek, de az a lényeg, hogy tudjunk mert ezt szórakoztatni. Ziggy, le kell egy pizza, folytatás van itt már is a Summer Slime, és érkezik akkor a Boris Cobb.

Én akkor a horoszkóp június 30-ához képest mit is üzennek a csillagoskák? Természetesen a kellemes csillagállás jelentés szokásosan a kosokkal az élen. Hát kérdezében a bakteri hold arra kér, kedves kos, hogy ne csak a lendületet, hanem az eredményt is nézd. Jupiter oroszlánba lépése közben felébreszti benned a játékos kreatív énedet, bikák. A bakteri hold segít egy nagyobb tervet apró megvalósítható lépésekre bontani, így nem marad puszta vágyálom. Egy őszinte beszélgetés most stabilabb alapot teremtetted, mint hinnéd. Te ki az a hinnéd? Ikrek, na, nem kell mindent azonnal kimondani, de fontos, hogy magadnak őszintén válaszolj, mi az, ami már túl sok energiát vesz el. Jupiter az oroszlánban felpörgeti a kommunikációdat. Ez jó. Rákok, ma nem kell mindent megoldani, de egyértelművé teheted, mire van szükséged. Jupiter oroszlánban lépése saját értékeidre irányítja a figyelmet. Oroszlán, egy apró változtatás most hosszú távon is sokat számíthat, főleg akkor, ha nem tökéletesen rendszert keresel, csak egy tarthatóbbat, mert főszereplő lenni, de attól leszel igazán meggyőző, ha másokat is magaddal emelsz. Ott is súlyevelő vagy, mondom én, szűz. Nézd meg, mitől lelkesedtél fel az év elején, és mi az, ami azóta csendben kikopott a napjaidból, a Jupiter oroszlánba lépése inkább a belső világodat mozgatja. Mérlegek! Nem kell mindenkinek megfelelned ahhoz, hogy béke legyen körülötted. A Jupiter oroszlánban közben új embereket, inspiráló közösségeket és merészebb jövőképet is hozhat. Skorpiók! A bakterihoz segít rendet tenni a fejedben, és világosabban megfogalmazni, mit szeretnél kérni vagy képviselni. Készülj fel arra, hogy észrevesznek, de csak olyan szerepet vállalj, amely valóban a tied. Bizony, vagy képviselni. Készülj fel arra, hogy észrevesztek, de csak olyan szerepet vállalj, amely valóban a tiédé. Bizony, nyilasok. Azt mondja, hogy a majd az számot vetted azzal, mire költesz időt, energiát, figyelmet, vagy

Eket hangsúlyoz, ahol a bizalom a kulcs a szívedhez vizető. Azt mondja, hogy ma jobban értheted, miért fáraszt ki egy helyzet, egy régi elvárás vagy egy szerep, amelyet túl régóta cipelsz, Jupiter oroszlánba lépése a kapcsolataidat élénkíti fel, ezért egy új együttműködés, egy romantikus közeledés vagy egy pontos szövetség is kibír bizony bontakozni, akár kibontakozhat. Tehát végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, érdemes megkérdezned magadtól, kik támogatnak valóban abban, amivé válni szeretnél, kik azok, akik inkább visszatartanak. A kreativitásod akkor működik a legjobban, ha rutint is építesz köré, nem csak ikletet vársz. Hát kérdezéből az ikletet remélem az enyékből is inspirálódik, egyébként meg csak jó fognak teljesen, tőle nem kell foglalkozni. Én hozom nektek a kellemes kis nyári muzsikákat továbbra, és jön már is Sugar, és ez már a Jamaican.

mindenkinek kedves egészséggel, aki valamilyen sört iszik, akár alkoholmentes, akár nem, én egy kinizsi márkáit bontottam itt magamnak, szégyenszemre. Nagyon szeretem, tök jó, sokkal finomabb, mint a régi kinizsi sör.

Fontos információ, érdekes hír mellett. Tessék figyelni, mert egy fontos változás a mozgássérült emberek a vasúti utazásában. Július 1-től a fogyatékossággal élő és csökkent mozgás képességű személyeknek elég legkésőbb egy nappal indulás előtt jelezniük segítségnyújtás igényüket a vasúti utazások során. A vasúti személyszállítást igénybevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló EU rendelet az értesítésekre vonatkozóan előjött 24 órás időszak legfeljebb 36 órára történő meghosszabbítását 2026. június 30-ig engedte a tagállamoknak, most ugye lejárt ez a türelmi idő, amennyiben a fentieknek megfelelő értesítés elmarad. A vállalkozó vasúti társaságnak és az állomás üzemeltetőjének minden észrevő lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a fogyatékossal élő vagy csökkent mozgás képességű személy számára az utazás lehetővé tételében érdekében. Az utas és vagy annak képviselői köteles minden észrevő előfeszítést megtenni annak érdekében, hogy az utazások lemondását legalább 12 órával előre bejelentse. Valódi megoldást egyébként a MAO szerint természetesen azt jelenti, a utazás mindenki számára előzetes bejelentés nélkül is biztosítás lenne. Ez nagyon jó hangzik, és nagyon jó az EU irányelv, előrébb visz, hiszen azt gondolom, hogy jó, hogy nem egy hónap előtte kell bejelenteni, hogy segítségünk kérünk ehhez, ami egyébként normális emberi gondolkodással alapból tudna működni. Kicsikét az én félelmem az, hogy ez is olyan dolog, hogy van egy ilyen irányelv, aztán 6 millió kifogás lehet, hogyha valaki ezt nem akarja betartani akár a vasúttársaságtól. Ilyen problémákra utalok például, hogy Tatán meg Komáromban is például nincs akadálymentes közlekedés, rettenetes életveszélyes lépcsőn kell menni, és a vasúti átjárás nagyon nehezen megoldott az átjáron keresztül, ráadásul elég elutasító a személyzet, nem igazán akar konstruktív lenni, tehát hiába az EU-rel, ezt valahogy be is kéne tudni tartani.

köszöngetésre forkolnék a dolog, Encsike ide nekünk, hogy szia Boris, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, gyönyörű szép időt, kívánok jó zene hallgatást, kívánok mindenkinek, puszcsika Encsike, kicsit csókolom Encsikének, hiszen mondjuk Fater úrira nekünk, hogy kedves egészséget a Boris Kaziasztok, kívánok jó rádiózást mindenkinek, Soproni Galius mellett tartsor, hogy aztán egész égetekre, igyatok szakadt. Benyertem a kígyót. Na jó, nem. A ködösmentes hatást kíván Szabó Gábor úr, köszönjük szépen, legyen így. Tettük, hogy egy hitattálnak jön, de akkor a

Köszönöm, Kornok, a kedves szavakat, aki szívást adjon, és minket hallgatnak, kérdezőben meg vagyunk tisztelve, de tényleg többször folytatásban közben menekülünk a dallal, ez a Runaway. Hadd ne mondjam, bájbe számunk 0670559995, de már mondtam, és persze Boriszkás hívó, ez pedig a 0632191807.

láttátok ezt a videót? Mentőkutyák hogyan érzik jól magukat a kánikulában, hogy a boldogság csobbanás elték. Egy cuki videót tett közzé a közösség oldalán a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, melyben a mentőkutyáik a harmadfokú hőségriasztás idején vízre szálltak, és persze, ha beszélni tudnának, elmondták volna a kánikulai túlélés alapvetését. Hát víz, árnyék, gátlástalan pancsolás, mennyi víz közelébe, de előtte szólj valakinek, hol vagy, nincs annyi szőröd, mint nekünk, szóval használj magas védőfaktorú napjait, ne rohanj be a vízbe, hanem fokozatosan vízezd magad, csukló, tarkó, igyál sok vizet, de ne a medencéből, kerüld a tűzvonapot és a forró aszfaltot, azt mi se bírjuk. Lejjék a talpunk, keres árnyékot, ott nagyon jó szundítani, hopkolva, vagy kummantani a melót, ezt mert a kutyák mondják, ami a legfontosabb szabály betartása odafigyelés mellett élvezni a nyarat. Természetesen egyébként nagy oldal kutyukon keresztül így bemutatják ezeket a dolgokat, hiszen szerethetőbbé válik, és talán jobban be is rögzül. Köszönjük szépen az ötletadóknak, persze a kutyáknak is.

jazzövőnek is kellemes szívdőtön. Na szépen azért ennek a munkával az emberek egyből a medence egészségetekre. Hát jövőd éjszaka csatlakozom a munkadondárjához, de senki ne sanáljon, nagyon kényelmes, nagyon kellemes körülmények vannak úgy.

mindig a palkókat, a pálókat ünnepeljük, úgyhogy palcsók, egy nagyon-nagyon boldogságos palinapot kívánok ma is. Ugye jelentése a pának, kicsi kistermetű férfike. Érdekes másodlagos névnapok vannak, Bese Albián apostol bács névnap is van ma, és a Márkusok se kussoljanak, hanem örüljenek a névnapjuknak. Boldog névnapot kívánok! Anna Marika, az Anna Márják és Tihamérek ünnepjük a névnapjukat. Jöjjött eszembe a Tücsök Tihamérenek, van egy sztori, de majd holnap elmesélem, ha lesz a kadásban. És akinek születésnapja vannak, nagyon boldog, szűcsi napcsit kívánok magam és kollégáim nevében.

Na már építkezik a dalban, 35 éve tartjuk a Magyar Szabadság napját bizony. Na kérem, 1991 óta tartjuk ezt az ünnepet. 26 éve üljük Szent Pál napját, a keresztény vértanúk emléknapja is egyben ez. 78 éve tiszteltetlen eredetű tűzgolyó robbant fel Közép-Szibériában, de úgy hívják az volt a Tunguz Meteor. 60 éve született Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú box világbajnok, fantasztikus csávó. 36 éve fúzionált ismét két Németország. Hát akkor a mai napon nem lenne ünnep a fociban nekik szegényeknek. Na, 198 éve született Hund Bagonyi Nyári Albert, a március évfiak egyike, történész levéltáros, aki elsősorban a címet annak foglalkozott. 173 éve Teleki Blanka grófnő, 10 év várfogságra ítélték a magyar szellemű leánynevelés vágyával, amíg az volt, csak akkor még senki nem gondolta volna, hogy ez pár évvel később aztán ugye elfogadottá fog válni, úgyhogy mondhatjuk, hogy senki hős volt Teleki Blanka. 156 éve Ada Kepley megszerezte diplomáját, ő volt az első nő, aki jogi diplomát kapott, és volt az olyan régen, ugye? 142 éve született Szép Ernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző, bizony, és 134 éve született Lajta László Kossuthi, a zeneszerző, néppassz kutató, rá is emlékszünk ma. Viszont a folytatásban már is dugunk tovább, Exchange érkezik, némi applause. Don't you wish your girlfriend?

folytatjuk egyébként, hogy vitákat is generálunk itt. Rábe Gyula írja nekem, hogy ha azt kérdezi a nagyfagyasztó, kapcsolják le magukat, akkor a plázák, mozik és szerverhangok kapcsolnak le, mi se fogtok szólni. Ha értenél a villamossághoz, mink is kedves, rájöttél, nem a hálózat probléma, hanem a termelési kapacitás. Pont ezért akar az új kormány több szél erőművet is. Kifizetni a drágár áramot is ki lehet, de ha nagyobb az igény, mint a termelés, akkor lesz egy nagy kikacs, nem lesz rövid egy klímás a zenét. Na! Gyula úr, nem figyeltél jól, mert én nem azt mondtam, hogy kapcsoljanak le, hanem azt mondtam, hogy kapacitásuk függvényében vezessenek be mindent ahhoz, hogy kevesebbet tudjanak fogyasztani. Tehát ha nagy fogyasztókról beszélünk, iparokról beszélünk, stb., ami a lakosság felé közvetít, azt nem érdemes pisztergálni, mert ott különböző dolgok vannak, amiknek működniük kell. Tehát ez kell a dolog. A másik, a szélerőmű sehol a világon nem kifizetődő. Tehát nem véletlenül a németek is gondolkodnak abban már, hogy vissza akarják állítani a szénbányászatot és egyéb ilyen dolgokban, mert nem képesek ennyi energiát. Tehát nem a... Tehát, mondanám azt, hogy műszerész a szakmám egyébként, de ez most teljesen mindegy. A termelési kapacitás az bármekkora lehet, hogyha azok a közlő műveket nem képesek egészen pontosan leadni. A termelési kapacitás a fogyasztóigényeknek a megnövekedett energiájuk egészen pontosan függvénye tud lenni. Mikor megemelkedik az energiaszint, a felhasználás, akkor ezt is kell tudni valamilyen minden működni. Szélerőművek meg egyéb ilyen dolgok mellett esetenként inkább annak lenne nagyobb értelme. Szerintem tulajdonképpen, hogy a nagyfogyasztóknál bizonyos helyzetben egyéb alternatív megoldásokat kell kitalálni. Tehát még egyszer mondom, hogy én nem azt mondtam, hogy őket le kell kapcsolni, tehát egy tévedésben vagy, én azt mondtam, hogy bizonyos helyzetekben más megoldásokat kell találni az energiának a felhasználására. A szél is lehet valamilyen módon jó, a napenergia is valamilyen módon segítség, de azt hiszem, hogy ennek a nagyobb táma egy teljes megújuló energiában rejlik, aminek a közeljövőben lesz majd szerintem valamilyen szintű kifutása, de 100%-ra biztos vagyok benne, hogy az semmilyen országban nem megoldás, hogy a kisfogyasztók, hogy a lakosságon keresztül próbálják meg a spórolást, mert az arányában sokkal kevesebb, ezt te hidd el nekem. Na. Köszönöm, hogy hozzászóltál, itt viszont a folytatásban. Kicsit szállodalmal! Szerelemmét múlsz, Zsolti úr jön majd 8 órától, 20 órától muzsikálni, itt pedig a Wolf Katival én megköszönöm a figyelmet.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubeti.

Szép jó estét, szuper, sziasztok! Június 30, kedd! Ez itt a szuper, én Kőszegi Gabi vagyok. Ma már másodszorra beugrottam hozzátok egy kicsit Zsolti elé, aki majd jön 8-tól 10-ig. Hoztam egy kis felvezető zenét, hogy ne az autó DJ-t hallgassátok. Ebben az egy órában ilyen light-os zenékkel érkeztem. Jó szórakozás mindenkinek. Szerintem jobb, mint az autó DJ. Van egy Viber számunk 3670-45-95-995. Esetleg kedvetek támadna. Én meg addig csinálom itt a dolgom.

és meg is érkezett az első üzenet író, aki nem más, mint Szilágyi Jánosnénk, aki annyit nekem, szia Gabi, már vártalak, jó a felvezető. Szia kedves Jánosné, üdvözöllek!

Közben megérkezett a második üzenetíró is, aki nem más, mint Druszám Szabó Gabi. Aki annyit ír nekem, szia, ha zenét is játszol. Szia Druszám, hatalmas pacsi neked. Megpróbálok valami zenéfélét is játszani akkor. Mint például ezt az I Like To Move It, Move It.

egy ismerős arc, Geringer Norbink, és itt van velünk továbbra is. Itt vagyunk, fülelünk, Érsek Halma továbbra is jelen. Szia Norbikám! Remélem, hogy a festésnek már vége. Aztán most már jön a chill. Meg a jól megérdemel szisztentés ebben a nagy

Annyit ír, szia, tolja, druszám! Hatalmas pacsis, druszám! Szia, szia! Valamint itt van az én DJ Simon barátom is, Simon Tomi, Mr. Oh Yeah! Annyit ír nekem, jó adi, csokfület és üdv a szupereknek! Tiszteletem a WhatsAppon nem válaszoló DJ-nek! Hát szia, Tomikám, a másik telefon az tőttön van! Most a nagypapának a Szokor rádiójával nyomom, meg a régi nyomógombos Nokián, úgyhogy bocsánatot kívánok, örülök, hogy itt vagy!

És itt van Duszám üzenete, azaz Kukori bácsi, aki annyit ír nekem, ilyen nagypapa, meg a Szokor rádiója is. Ilyenek a nagypapák, így van. Duszám azt mondja, üdv a szupereknek, na meg DJ Simonynak. Kedves Kukori bácsi, üzenet átadva. És örülök, hogy a mi DJ Simonyunk is fülel ilyenkor. Lehet, hogy meginvitáljuk Zsolti után 10-től, vagy később megfűzöm.

figyeljetek, kedves szuperek! DJ Simonunk már írt is, mégpedig az, hogy jobb dolgom sincs, úgyhogy ez már jelent valamit. Na mindjárt fűzzük tovább. Közben köszönteném házinkat is, Békás Megyer jelen. Házi azt ír, üdvözlet Gabesz, remek csapatás. Itt jobban megy a pakolás, nagyobb a haladás. Szia Házi, jó melót kívánok! És persze, járjanak azok a pici kezek, hadd megyen a pakolás, ugye?

rögtön egy újabb üzenet. Békás Megyer 2, azaz Ritánk is itt van. Szia Kabesz, nincs is pici keze, de neked elfogadjuk egyefele, itt a minta, megy a tinta. És amúgy tényleg ezek a kezek, kérem szépen, itt a Viberen megkaptam. Igazi lapát kezek ezek.

Azt látom, Ritáék azért gondoskodnak itt a hőségriadóban a hidratálásról. Royal cseresznye, meg a Summer's Buy. Kedveseki nektek!

Viber-eseknél köszönteném Gedeon nénit is, azaz Macskási Szilvinket az oroszlányi megállóból. A könnyit ír, hurrá! Tudnék mindig veled dolgozni. Szilvikém, én is elviselném amúgy azt, hogy itt rádiózok meló helyett. De tudod, holnaptól már holidayen vagyok. Ma meg azért kihasználom. Két hétig elvonási tünetem lesz. Habár lehet majd ott a törököknél is beállok a pult mögé. Meglátjuk. Ez attól függ, hogy mekkora lesz.

itt van egy újabb üzenet a Viberről. Tisztán Szabó Gabi annyit ír, egy üzenetet szeretnék átadni a Weissmanos hegesztőknek, ugyanis 24-ig nyomatják, Katica lőtt meg le a kalappal, nyomos neki valami lazát. Kedves Truszám! Snow Patrol és a Chasing Cars, akkor ezt szóljon oda a hegesztőknek. És ahogy írtad Katic előtt, akkor le a kalappal.

Na hát, kedves szuperek, még 15 percig vagyok. Aztán jön Zsolti. Itt lesz veletek este 10-ig. Sajnos DJ Simot nem sikerült rábeszélni, hogy jöjjön hozzátok. Viszont a holnapi nap folyamán Doki után jelen lesz ő is. Simonunk szerintem fáradt. Jó, meg lehet érteni. Viszont holnap itt lesz velünk Mr. Oh Yeah, Doki után. Aztán egy üzenet Gedeon nénitől, azaz Maskás és Szilvitől. Azt írja, nekem is elvonási tüneteim lesznek, hogy nem jössz adásba. Kellemes pihenést kívánok neked és a kedves családnak is. És azt írja már az anyukám is Gedeon néninek nevez. Szilvikém, látod, mire képes a szuper? Üdvözlöm anyukádat is. És persze téged is, és köszi, hogy hallgatsz.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Zsolt, itt halljátok, és hát tudjátok, hogy ilyenkor kedden én mindig a 90-es éveket hozom nektek, és hát a 90-es évekből általában Dream Dance, Eurodisco, na meg mindenféle erősebb, tehát power feldolgozások jönnek. Nos gyerekek, hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Nagyon-nagyon válogattam a zenéket megint, és hát olyan zenéket válogattam, amik nem lesznek unalmasak, ez garantált. És egyébként, hogyha úgy döntötök, hogy maradtok velünk a Super DJ Rádióval, és hát továbbra is velünk szórakoztok, na meg pihentek, egyébként mind a kettő garantált részemről a szórakozás és a pihenés is, na meg még mondom hozzá a szlogenünket, hogy hát emlékeket ébresztünk. Én ezen gondolkodtam, amikor ezt a műsort összeállítottam, hogy szórakozzatok, pihenjetek, és az emlékeitekbe turkáljak egy kicsit, természetesen csak is a zenékkel. Hát gyerekek, tudjátok, van nekünk Viberünk, hát én azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk bátran, és ugye, hogyha úgy alakulna, hogy írnátok nekünk a Viberen, és lenne zenei kérésetek, mondjuk olyan zenei kérés, ami a 90-es évekhez kapcsolódik, akár egy jó feldolgozás, vagy ha nem is feldolgozás, csak egyszerűen szeretitek mondjuk a 90-es éveket, és nekem ezt mondjuk megírjátok, hogy melyik ez a zene, akkor én ott figyelek. Legelőször már is mondom nektek a Viber számot, 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége, tehát ott írjatok nekem, ott kérjetek zenét, mert én ott sasolok legelőször. És a István barátom már írta is nekem, hogy ő már nézte az órát. Hogy még 5 perc úgy, hogy visszaszámlálás volt,

szerintem nem kell hozzáfűzni való. Jó rádiózást, minden szupernek. Hát na, Fater, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt vagy. Nos, gyerekek, tudjátok, van, amikor csinálok én olyat, hogy visszatekerem a zenét, és van, amikor nem, hát nem is tudom, Plastic Voice a háttérben. Van még belőle egy perc, hallgassuk meg, azt mondom nektek.

hölgyek és urak, bocsánat, hogy vele beszélek a zenébe, de hát van tennivalom. Mazsi azt mondja nekem, hogy szép estét és szuper adást kívánok neked. Hát Mazsi, köszönöm szépen, én is ugyanezt kívánom neked, és még azt is kívánom, hogy ne legyen már nálad is olyan meleg, mint itt nálunk van. Hőség, hatalmas hőség. Hát nagyon jó szórakozást kívánok neked, és örülök, hogy itt vagy, és megint velem tartasz. Aztán Rita, figyeljetek, felolvasom úgy, ahogy írta nekünk. Kedves Rita, azt írja, szia Zsolti, csumidázom a hevrákodat, hogy ittyeg a fityeg, szotyi van-e szatyorba? Hát volt egy időszak, amikor szerettem szotyizni, akkor még nagyon sok fogam volt, most már fogam kevesebb, és szotyit félretettem. Azt mondja még, hogy tavesz baktáló, nem? Megsértődni, toljad a zenét, mint földműves az ekét. Hát Rita, igyekszem, tehát nagyon-nagyon jó zenéket hoztam. Gondolom én egyébként már most is, ami megy, hogyha eredeti verzióba játszottam volna, akkor nagyon-nagyon beleturkáltam volna az emlékeitekbe. Los Ninos del Parque, hát hatalmas muzsika ez, így feldolgozva is, de eredetiben úgy meg aztán végképp nagyon nagy. Encsike is velünk van, szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek, Encsike jelenléti év pipa, csodás, szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes zene hallgatás, neked pedig jó adást kívánok, sok-sok fülecskét, puszcsika Encsike, hát Encsike, nagyon-nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és hát én is ugyanígy jókat kívánok neked. Gyula barátom is itt van, aki imád velünk bulizni. Szia, jó adást kívánok, buli van és fülelek. Hát szia Gyula, nagyon jó fülelést kívánok neked. Hát gyerekek, én ezt a zenét már így csak engedem, hogy menjen, hadd menjen, ha jött. És hát azért hagyd mondjam el nektek, hogy egy kicsit vegyesre vettem a zenei összeállítást. Persze sehova nem megyek a 90-es évektől, maradok a 90-es években, de lesz ugye Dream Dance, Eurodance, és lesznek olyan zenék, amik már majdnem, hogy belefutnak a trance zenei műfajba, és ez mind a 90-es évekből.

kell mondom nektek, hogy Szesse zenért nekünk, és a Sweet című dalt hallottuk közben. Ritának van egy kérdése, és az a kérdése, hogy kérheti-e a Vétektől a Vele minden jó című számot? Hát Rita, a következőben akkor már is neked szól a zene. Fater meg azt mondja, hogy pazar összeállítás hozta a máhát. Fater, igen, úgyhogy mutatok is neked hamarosan egy nagyon-nagyon muzsikát. A zene címe az lesz majd, hogy Desire, vagyis a vágy.

gyerekek, micsoda duma, vele minden jó, vele minden szép, és hát ugye Vétek együttes hallottuk kérésre, Rita kérésére a következőkben Faternak szeretnék mutatni egy érdekes muzsikát, és hát azt mondom, Fater, hogy ne sajnáld a hangerőt, azt tudom, hogy te sosem sajnálod, de most azért használd ki azt, amit van ott a garázsban.

Nos gyerekek, folytatódik a műsor, és hát ugye azért a kérések jönnek. Házi azt írja nekem, üdvözlet, Zsé ügynök, csapasd a zenéket, ahogy asszony keveri az ebédet, de reggelire csak kemény tojás megy, ha már lehet kérni zenét, akkor kérek szépen, ész a bész, bármelyik mehet, mindenkinek kellemes hetet. Hát nagyon szépen köszönjük, neked is kellemes hetet kívánok, és ugye jó zenehallgatást!

gyerekek, az az igazság, hogy úgy azért még zenéből nagyon-nagyon keveset mutattam ugye most ide. Azért illen ez Scootertől valami nagyszerű muzsika, de én már be is készítettem egy Scooter zenét, na de még előtte valami őrületet szeretnék nektek mutatni, és hát természetesen azért mutatom, mert nagyon jó feldolgozás, a Dance to Trance együttes Power of American Native című dala, ami 98-ban lett feldolgozva, és utána szerintem simán Scooter belefér ebbe a zenei összeállításba, úgyhogy utána scooterezni fogunk.

Hát gyerekek, szoktam én nektek mondani, hogy nálunk mindig a legjobb zenék szólnak, és hát figyeljetek, hogy Fater mit írt nekem. Igazság az, hogy kibaszottul jó zenéket hozol mindig. Próbáltam most is valamit keresgélni, de rá kellett jönnöm. Felesleges, Fater. Én is azt mondom, hogy sose keresd a zenét, egyszerűen csak kapcsold be a Super DJ rádiót, és ott megtalálod azt, amit keresni szeretnél. Hamarosan egyébként az, hogy én azt mondom, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, hamarosan mutatok erre egy példát, az előadó nevét mondom. Freestyle, Don't Stop Te Rock, már a címet is elmondom, hogyha így van, és hát ígértem nektek, hogy szkúterezni fogunk, már is itt van szkúter, és hát nem az eredeti verzió, hanem egy All Mega Remix.

0: urak, ez volt itt a Freestyler Don't Stop the Rock című dala. A következőkben az Encore együttes, La Disco Jockey egy nagyszerű rádió editben fog szólni.
1: Mais depuis, je suis tout feu, tout flamme.

Hát gyerekek, ez a közel fél óra tiszta zene is megvolt. Ugye nálam van egy ilyen szokás, hogy egy fél óra tiszta zenét azért adok nektek. Ilyenkor én is nagyon élvezem a muzsikát, és hát ugye meg is borultunk itt a fél óra végére. Egyébként hadd áruljam el nektek, hogy ez a Klub Sakerz együttes, vagy Sékerz együttes, ki hogy mondja, ugye, zenéje volt, és hát nagyon-nagyon sok jó zenét hoztak ők nekünk a 90-es években, de én olyan zenét játszottam, ami nem a 90-es években, hanem a 2000-es években jelent meg. Nos, a következőkben Don't Be a Friend, és hát aki zenél nekünk, a Lawrence együttes.

gyerekek, közben Messengeren Zoltán barátom azt mondja, vagyis azt írja, hogy micsoda elektronikát tolok én. Hát ilyet, ilyet, ez a Dream Dance és a Eurodisco keveréke, hát ilyet, ilyen elektronikát tolok, és a következőben meglepi zene, zene címe Don't Go, és ugye szerintem nem is sejtitek, hogy ez a zene a 80-as években jelent meg, és én mégis napjainkból fogom játszani ezt a zenét, egyébként beleillik ez a 90-es évekbe is, na tessék csak vágy fülüljek fülelni.

gyerekek, egy kérés és ugye egy köszöntés Domcsikától. Domcsika azt írja nekem, hogy szuper vagy, mint mindig, imádom a műsorodat, az ember ebben a forróságban is képes táncra perdülni. Zenéjédre kérlek, segíts nekem, mi a címe a zenének, ami 20 óra 58-kor ment, és hát ugye kitartást ebben a melegben kívánja nekünk Domcsika. Hát Domcsika, figyelj, most még nem tudom megmondani, hogy melyik az a muzsika, ami 20 óra 58-kor ment, de holnap már meg fogom neked tudni mondani, mert hát az az igazság, hogy így most én fejből nem tudom, de mivel rögzítem az egész műsort, így vissza tudom majd nézni, és meg tudom majd neked mondani. Tehát holnap, hogyha nem is, de mondjuk, hogy vasárnap 18 órától, hogyha elérhető leszel, ugye, akkor megírom neked, hogy mi volt annak a zenének a címe, sőt, mi több, akár el is küldhetem neked azt a muzsikát, mert hát tudod, hogy itt nálunk a Super DJ Rádion mindig nagyon jó zenék, és hát a minőség, ugye, tehát nagyon jó minőségbe el tudom neked küldeni. Nem is ajánlom, hogy töltsd le mondjuk a YouTube-ról, hogy hallgass, inkább elküldöm neked. Nos hát gyerekek, egy nagyon-nagyon muzsika még mindig itt a Super DJ Rádion, a Flute szólik.

Gyerekek, szerintem nem kell mondani senkinek sem, hogy DJ Bobo zenéjét hallgattuk. Nos, hát a következőkben Mazsinak szeretnék játszani egy zenét, már csak azért is, mert én tudom, hogy ő szereti ezt a zenét, ami most következik. Mazsi, nem árulom el az előadó nevét, nem árulom el a zene címét sem, de neked szeretnék kedveskedni ezzel a muzsikával, és hát ugye lassan-lassan vége van a műsoridőnek, na de a végét már azt mondom, hogy töltsük kellemesen, és ezért is jönnek ilyen.

Hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállítás, ami a 90-es évekből jött, na meg ugye az agyamból, meg az emlékeimből, és hát nagyon remélem, hogy sikerült egy kicsit az emlékeitekbe vájkálni a zenékkel. Hát nekem az az igazság, hogy nem csak ez a zenei stílus jön be a 90-es évekből, hanem szinte mindegyik, akár a rock zene, vagy a jazz, a blues, a rock ugye, az mindenféleképpen még a magyar rock zene, és egyébként készülök már egy olyan zenei összeállításra, ahol magyar zenék szólnak, mert hát valamikor a magyar zenék is milyen jók voltak, ugye. Nos, hát az elköszönő zeném az még csak most következik, és ugye az is egy meglepi muzsika. Nagyon remélem, hogy holnap már nem lesz ez a nagy hőség. Vigyázzatok egymásra, és vigyázzatok magatokra is. Sziasztok! Aki még marad, annak további jó szórakozást kívánok. Aki már pihenni megy, annak meg jó pihenést. Holnapra mindenkinek nagyon kevés melót. Viszont a következő zeném, amivel elköszönök tőletek, meglepi zene, de én azt mondom, hogy ez a zene hab a tortán. Sziasztok!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Super DJ Rádió. Van más?
2: Hello, this is Radio T, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
3: Yeah.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádióban.

0: am Ice MC, and I'm plopping
1: hát, hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengelyalattjáróban is.
2: Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.